forradalom az istenteleneké. Kőművesek sátáni munkája. Ki a szent földön élsz?